0: 有媒体估算，若轮船由红海绕行苏伊士运河，向南途经好望角前往亚洲，航程将额外增加10000海里，航行时间多出34天，预估单趟额外费用超500万美元，燃油与保险费用尚未计算在内。国际市场服务机构克普勒公司的分析师警告称，航道禁运带来的后续影响将进一步显现，全球市场和各经济体应当保持警惕。
1: Ultimately, the costs we passed on to consumers. You know, one of the key things to note about the Bab el-Mandeb blockage is we also see a lot of diesel, flow out through there. So diesel is used for all sort of industrial processes. So the cost of manufacturing, so the cost of finished goods to the consumer is going to rise. And if this blockage is maybe sort of a week or two, we could maybe ride past the worst of it.But anything around sort of 3 weeks to a month, we'll start feeling those pinches.
2: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，其境内多瑙河水位大幅下降，导致航道水深不足，河道急剧变窄，对内河航运、河轮观光旅游业带来巨大冲击，相关行业运营正面临严重挑战。
3: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔。在我身后的位置，河水中有块岩石。每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为“饥饿岩石”的石头就会露出水面。据悉，这一说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
0: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
4: Amit most látnak vízszint, tehát ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállító hajók azok még egy jó fél méterrel mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállító hajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
0: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报。在最炎热的8月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
5: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌。
6: 孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热、止咳、祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
7: 妈妈开心。
5: 绿水青山，就是金山银山，在湖州看见美丽中国。
8: 敖汉旗，古色古香，古韵悠长，敖汉小米熬出中国味儿，请认准敖汉小米专属标识。